Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. Is it love?

0: Happy song.
1: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel. Xillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszedbe.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbönbe bújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repecs alkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretném.

0: Bitangyó Rádió.
1: Bitangyó Rádió.
2: Hey, listen!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel. Psillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

hurting statement.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók, ez itt a retro műsor velem Szillel. Várok mindenkit a chatfalunkra, amit szól, hogy Bitang, kötőjen jó, kötőjen radio.com. Hát itt már gyülekszik a nép itt nálunk, ugye, hát kérem szépen azért szóljatok a maminak, a papinak, a tesóknak és a hugiknak, a bátyusoknak, a haveroknak, és a rokonoknak, aki él és mozog, kezdődik a retroadás itt a Bitangyó rádióban. Szillel.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. XIL.

Hey-ho, halli-ho, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves Bitangyó rádió hallgatót. Én Szél vagyok, és ez itt a Rátra adás velem 18 óráig, 2026. szeptember 23-a van, szerdai napocska, Tekla névnapja, minden Teklának boldog névnapot kívánok. Aztán vannak másodlagos mai névnapok, Liberius, Lina, Livius, Őszike, Telma, Lidia, Polixéna, Helén, Illa, Ilona, mindenkinek boldog névnapot. Ez a Polixéna, ez nagyon jó név. Még soha nem hallottam, remélem ti se. Úgyhogy hát boldog névnapot mindannyiótoknak. Aztán ugye, akinek ma van a születésnapja, annak happy birthday to you. Előre szólok nektek, hogyha esetleg fűrészelést hallotok így a távolból. Igen, csinálják a kertet, gajaznak nálunk, úgyhogy hát sorry érte, ha esetleg behallatszik, miközben beszélek, de nagy munka van nálam. Sajnos nem tudtam félredobni az egészet, úgyhogy nem is fogom, mert hogy retroadás. A retrót mindenki szereti, ugye? Üdvözöllek benneteket, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, a Bitangyó Rádió chaten, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője rádió.com, itt van két robotunk, Bobby R2D2, Bubu 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Kata, Nefertiti és Travis. Nagy puszi nektek, kellemes retrózást, aztán ugye a Heaven Face-en is vagyok, ahol itt van kedves Mara Peti 1978, aztán még ki is, hát Julcsi, ugye Ironella, Vadrózsa, Varázs, Ceruza, Ford, Listerin, Maja, Margitka, és még sok Pitypang, Zagan, és még sokan mások. És ugye üdvözlöm a Facebook lakókat is, nagy puszi nektek is, a kollégáimat, és a külső hallgatókat is üdvözlöm. Induljon a buli, mit szóltok hozzá, csukahara, az. Adriano Celentano érkezik, Lorca de Rock, aztán Ace of Base, Happy Nation, ez itt a Bitangyó Rádió.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Egy kis Happy Nation. Át a kerítésen.

Hey-ho, happy nation, át a kerítésön. Jelentem, megvan a házam fala még, egyben van, bizony. Hát remélem villanyom az lesz, az kizárt ki. Kicsit kizárt, hogy ne legyen. Hát remélem nem a vezetékbe fognak belevágni. Hát akkor meg is vágom őket, az hódziher. De az biztos, hogy 18 óráig vagyok veletek. Legalábbis remélem, ezek után, ugye? 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsorával. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete Eurodance Mania című műsorával. Tartsatok majd a fiúkkal utánam. Ami következik, Dr. Alban, Groove Machine 4, aztán Mr. President, Alford Tiete. Egy nagyon régi zene van, figyelj, fülej! Mondjuk ez sem mai. Disco music is off the beat.

Ugye azok a 90-es évek nagyon sokunknak meghatározó évek, én azt gondolom.

Nagyon nagy puszi neked, kedves Iron Ella. Kellemes retrózást! Hello, bello, System Error! Disco music is... Mr. President! Remélem, nálam nem lesz System Error.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey ho, halli ho, hát egy nagyon régi zenét hallhattatok Pink Floyd előadásából, a Money, Money, Money, Money, Money. Ugye, ugye? Fontos dolog a pénz. Azt mondják, hogy a pénz nem boldogít, de hogy is nem. Az, amit megveszel belőle, az boldogít. Ugye, ugye? Hát kérem szépen, nagyon gyorsan telik az idő, 16 óra 35 perc van, és 18 fok van itt jelenleg nálam Kőbányán. Hol fúj a szél, hol süt a nap, ugye, ugye? Tiszta őszi időnk van, itt van az ősz, itt van újra. Reggel nagyon hideg volt, remélem ti is fáztatok, nem csak én. Minden esetre nagy kitartást kívánok azoknak, akik éppen a mai napon délutánon még dolgoznak, vagy már dolgoznak, vagy éppen mennek este éjszakára dolgozni. Hát nektek nagy kitartást kívánok. Jön, érkezik két sármos úriember, Modern Talking Geronimo Cadillac-je, aztán Off Wheel, Big in Japan, itt a Bitangyó Rádióban.

Nálam az élmények a fontosak, hogy ki mit él meg, milyen körülmények között. Engem amúgy mindenféle aprósággal meg lehet lepni, ha arról van szó. Én minden pici szarnak örülni tudok, de nagyon. Szóval nem kell ahhoz vagyon, hogy én boldog legyek, vagy éppen anyagi dolog. Remélem, nem csak én vagyok így ezzel. Én annak is tudok nagyon örülni, ha valaki mosolyog rám, ugye? De csak őszintén.

Na jó, hát lassan kimászok én is a Cadillacből, ha remélem ti is élveztétek a Cadillac-et. Jön Alpha Will Begin Japan. 1988-ból.

Ja, meg a Biki Tonight, emlékeztek rá? Nagy puszi, Roni 40. Biborkának, Baborkának is nagy puszi. Esti, hello, bello, puszi.

0: Hi-ho, hi-ho, Alpha Wilhelm Big in Japan 1988-ban, itt a Bitangyo Rádióban szólt nektek, kedves hallgatók. A mai adásterv a következő, 18 óráig vagyok veletek, retroadással, csupa-csupa külföldi zenéket hoztam, remélem, hogy tetszenek majd azért nektek a továbbiakban. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Max Sensation című műsorával, 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania. Hát kérem szépen, jön egy szexi hölgy. Ő Sissy Catch Stay című zenét hoztam. Aztán egy régi zene együttes, Roxette, Listen to Your Heart, itt a Bitangyo Rádióban.
1: Mania. A 80-as és

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangló Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hejó, hajó, hát szinte jó volt őket hallgatni, már nagyon rég hallgattunk Roxette Notát, ugye? Én soha nem felejtem el őket, az Hodzier. Üdvözöllek, kedves szürke kisegér, aki minden lukba belefér itt a chatfalon nálunk, a Bitangyó Rádió chatfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjen jó, kötőjen radio.com. Hát remélem mindenki jól érzi magát, ugye 17 óra 04 perc, nagyon gyorsan telik az idő, már csak egy szűk órán van veletek, aztán érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsorával, aztán Pete is érkezik Eurodance Mániával, és érkezik egy örök diva, ő Rihanna, Sandm a dal címe, aztán Cool the Gang, Cherish.

A vízállás még nem történt meg, hajóvontakozás, hát még nem találkoztak, mert pici a Duna, de a héten lesz eső, azt mondták az időjósok.

Érkeznek a szép fiúk, ugye a 90-es években, Backstreet Boys, Get Down. Ez a Bitang Jó Rádió.

Bizony, ma beteszem. Mindenkinek beteszem a bizonyos zenét. Azokat a zenéket, amiket már rég hallottunk.

Szóval Szilma beteszi a zenét nektek. Kedves Bütan Jó Rádió hallgatók! Ennyi-bennyi hevenösök! Nagyon-nagyon perverzek lettetek. Beírtam, hogy ma beteszi mindenkinek Szil. Hát mit? Hát a zenét!

Remélem Varázs Ceruza figyel és halózik. Halló! MZ per X jelentkez.

Jön bizony a 90-es évekből az NSYNC, Bye Bye Bye, kedvenc zenéje, kedves Varázs Cerkának, én ezt nagyon jól tudom róla. Egyszer kérte tőlem persze adáson kívül, és hoztam is, hát én nem felejtettelek el, képzeld el. És most ez fog jönni, érkezni a szép fiúk, csak külön neked.

Nos, oké, Valász Szerúza, küldjük mindenkinek a szép fiúkat, bye bye bye, NSYNC-től, itt a Bitangyó Rádióban. Mindenkinek szóljon a következő dal.

megjött a more. Hát figyelj, ha már itt van és megérkeztél idő előtt, a következő dal neked fog szólni, egy igazán jó kis dalocska. Bad Boys Blue, You Are a Woman. És hát természetesen mindenkinek, aki szereti, ez itt a Bitang Jó Rádió.

Na jó, egy fene az összes pasinak megy a következő zene. Figyeljetek, pasik, fiúk. Na meg a csajok is.

sokak kedvence érkezik Chris Norman, Mending Lady, itt a Bitangyó Rádióban, éjféli hölgy, vagy valami ilyesmi, ugye? A jó hölgyek éjfélkor érkeznek. Azok már pillangók.

És bizony, eljött a búcsú ideje, én köszönöm és hálás vagyok, hogy velem voltatok, ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és az ő Maxi Sensation című műsora, aztán érkezik majd este folyamán 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania, velem legközelebb pénteken 16 órától lazulhattok, Szil voltam, hello!

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: levegőben már. Levegőben már mindenki. Ugye a múltkor elmondtam, hogy érkezett több kérdés is, hogy honnan való ez a felvétel, ez a úgymond nyitó muzsikám. Ez a nyitó muzsikáként megtalálható, kérem szépen a YouTube-on is. Be kell írni, hogy DJ Pinocchio. Ez egy egész lemez egyébként. Egy gyereklemez egyébként. Arról származik ez a felvétel. Szóval keresd a YouTube-on DJ Pinocchio-t. Hát persze nem azonos ugye velem. Levegőben már minden kéz. Pitang Your Radio Station. Ez a dal. Megigéz. Megbizony. Maxi Sensation. Itt a Bitangyó Rádióban. Ma már élőben lesz némi kép is.
1: Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide.
0: Mivel Bubukának megígértem, hogy a múlt héten
1: alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok. Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott, mondszáres, mi vajon a szíve?
6: Terve!

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitangyorádó, benne már a fafejű, Pinocchio egészen úszra, hogy ez itt a Maxi Sensation. Hát ugye elvileg minden szerdán 18-ra jelentkezik itt a Bitangyó rádióban. De mielőtt belekezdenék a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenei válogatását, kérem szépen Szili kollega nőnek, hát kedves Szili, köszi a fantasztikus zenéket. Jót retoztunk az elmúlt 2 órában. Mert ez a Bitangyó rádió. Egy rádióhatárok nélkül. Mert pedig ugye a műsor nyitó muzsikája, Grant Miller és a Red for Love. Ezek kívánok mindenkinek kellemes, és egyben jó szorkodást következő 2 órához. Maxi Sensation, Bitangyó rádió. Red for Love. Ennek az élő kép már megy egyébként. Ugye nézhető a Facebookon, illetve ugye nézhető a Bitangyó Rádió Twitch oldalán.

Red for Love. Ez egy kedvencem, kérem szépen a 80-as évekből egy kis igazi, fantasztikus itáló diszkó igazgatás, Wolfi barátom. Grant Miller és a felvétel a Red for Love. Ami persze, hogy egyben a Maxi Sensation, a nyitó muzsikája már több éve. Hey, vinyl boy! Igen, a Maxi Sensation élőben. Csak is kizárólag 12 incses. Maxi lemezek pörő nekem meg 2 órában. Hát pedig a hologram, annak kell a sötétség. Tehát kérdezni, hogy a 80-es közepén járunk, ugye ez volt Grant Miller felvétele és a Red for Love. Maradunk ugye 1985-nél, érkezik egy norvég csapat nyitó muzsikája, egy debütáló felvétel, amelyel bizony-bizony nagy port kavartak, annak idején kérem szépen a listákon. Ugye ez már Mortena Harket és csapata az Aha. Norvégia és a Take on Me.

1985, egy fantasztikus videóklip hozzá egyébként, ez tehát a norvég Morten Harket és csapata az AHA is debütáló felvétel, ugye 85-ben, mivel debütált ugye a formáció, ez nem más, mint a Take On Me.

take on me. 1985-et egy debütáló felvétel, kérem szépen, Morten Harket és az Aha és a felvétel a Take on Me a Beaton Gradában. Ugye 82-ben lépünk vissza, érkezik egy hölgy, és sűrűn szoktam használni, és meg is szoktam ugye kapni érte magamért, ugye, hogy egy slágeres eladó. Hát a hölgy igazából Skóciából érkezik, és hát szerintem ő igazából egy slágeres eladó. Mondhat bárki bármit, persze voltak neki különböző felvételei, de éppen most pörgő felvétel, mert ugye mond igazából a hármas számos lágernek szántak. Ő Anika is a felvétel. Oh, shubidubi, do.

Már megint etetik az egeret. De basszus, egérked, de jó dolgod van neked. Csak jössz, és mindig kapsz ennivalót. És mondjak azt, hogy szegény vagy, mint a templom megere, látod? Ó, sűbi, sűbsülej! Annika 82, kérem szépen! És persze, hogy a hölgy igazi első és egyben átütő sikere nem volt más, mint az a bizonyos Japanese boy.

Na kérem szépen. Először és utoljára. Anika! Is it the Bitang Yo Radio Station? A kérésem van. Hát kérem szépen, jó hülyének lenni, és még nem is fáj. Elég a jóságból.

Érkezik egy felvétel, kérem szépen, 84-es rajtszámmal, akitől bizony nem lehet elvenni ezt az érdemet, hogy ő bizony, kérem szépen, a felvétel előbb berobbant. Nem is akár hogyan. Bár az igazat megvalljuk, mert nálam ő is szintén egy egysláges adóba tartozik, hát ezért szintén meg leszek kövezve, azt gondolom. Nem kisegér, még nem van alkoholó se. Szóval 1984 és érkezik az a felvétel, amely bizony-bizony önök egy nagy port kavart kell szépen a listákon. Érkezik Alberto One felvétele. Ez bizonyos Turbo Diesel a Bitangyó Rádióban. This is the Maxi Sensation.

Köszönöm szépen, bitangyorradio.com, egy megújult weboldal, egy változatlan chatfal, ahol ugye velünk van mindjárt a legtetőnök két kiváló kollégám, a Roni és az előző kettő műsor házigazdája, Szil. Itt van kérem szépen a két kiváló robotunk, hogy az egyik meggyógyult, némi gyengítség, illetve elgyengülés után ugye megérkezett hozzánk ismételten a Bobby. Akitől persze lehet kérdezni mindenféle okosságot, egy okos robot egyébként, lehet okítani, tanítani, mindenre is hajlamos az úriember. Itt vagy Artu D2,

van szép Erdélyből Bubu barátom, és persze gondolom a háttér itt van kedvesen Melinda is. Itt van a Csámpáshoz, itt van különösen az dilisek között, és a legdilisebb Dutyi Dili barátom, hello, hello, szép esét neked is. Itt van a tekergő Kata, itt van a Nefertiti. Itt van a Pista 67, és itt van persze az egerek egere, ráadásul még hozzá szürkében, szürke kisegér, hello, hello. Itt van Travis, itt van egy szintén kiváló maxi szakértő egyébként, Vinyilboly barátom. Ebben a háttérben a nyuszó is hallgat. Nyusz-nyusz. Itt van az én kedvesem, Pasirtok királynője, kérem szépen, Zorka. Olyan a fasírtot süt a csaj, gyerekek, csak a tapét is lejön a falról, hogy megkóstolhassa. Láttam kisegér már, beszélget Bobival.

Ugye itt van Vinyl-Boy barátom. Vagy mondom, egy szinten egy nagy szekretélyként ezeknek a maxi világoknak. Itt van egy szintén kiváló kollega, DJ Frick. 1984-ben jártak, egyébként ő volt, tehát Alberto van, egyébként rengeteg néven ismert, kérem szépen, a zenei világban, és ez a felvétel volt az, ami igazából meghozta szerintem számára a sikert és a hírnevet, tehát ez ott Alberto van és a Turbo Diesel Bitang Rádióban. Na, Vinyl-Boy barátom, kérem szépen, egy 33-as a maxi lemezze. Disco Special Cut. Poniem. Vissza az alapokhoz, 79. És a Dedicool.

Hello, kedves Hava, szép estét neked is! Szóval egy Special Limited Edition kiadásul Maxi Lemez 33-as fordulaton. She's crazy, buddy. Disco Special Cut, Bonnie M és a Daddy Cool 79. She loves her daddy. Sőt, pontosítok, 1976.

0: dead cool. She's crazy like a fool.
1: Igaz, kisegér, mert hogy ugye nincsen Pinocchio műsor Bonnie M nélkül. Hello Benny! I'm crazy like a fool. Bye bye! What about Daddy Cool? Daddy Cool! Daddy! Hát a Benny küldve hercegnőnek! Daddy Cool! Szóval köszönöm szépen, 1976-os maxi lemez a lemez játszó korongján, egy 33 és feles fordulaton, egy Disco Special Cut, tehát egy Limited Edition. Hát kérem szépen, ilyen is akad a lemeztárban. Na kérem szépen, hát öregek, fiatalok, előre! 1981! De sokan táncoltunk rá. Dance a Little Bird, vagyis a jól ismert kacsatánc.

Csak zene kell hozzá, és persze semmi más tartja. A magyar szöveg a Bitangi Rádióban, tehát 1981 és a Dance Little Bird. Csiripelő madarak.

Kérem szépen, ez szép az élet, persze én is szép vagyok, ez a Bitangyó Rádió, benne a Fafejű Fafejű Pinokkió egészen nuszak, aztán nekedik majd Pete is a jól megszokott Eurodance mánia. Mert ez a Bitangyó Rádió, benne Maxi Sensation.

1981-ben se szólt a lemez, kérem szépen, aztán megyünk egészen pontosan. Hát a lemez az 1984-es egyébként, már ez a nyomás, de maga a felvétel először 1977-ben látta meg a napvilágot, kérem szépen, és ez a felvétel megjelent először ugye az Exodus című albumon, és bizony-bizony megmondom őszintén, hogy büszke vagyok rá, hogy voltam az úriembernek a szülő hazájában, és persze a szülőházában is, amelyeként Jamaicán található. Na figyelj, Ducsi Dili, most leszek meg kibannolva szerintem. A Twitch-en is, meg majd a Facebookon is. Ezt szeretik bannolni, kérem szépen, a Bob Merlit. Egy fantasztikus reggae muzsika, egy igazi sztár, kérem szépen. Bob Merle és csapata a The Wailers és a One Love.

Szóval fantasztikus élmény volt, hogy én jártam Jamaikán, és voltam Bob Merle szülőházában. Az egész szigetet, de belengi, kérem szépen Bob Merle. Akit bizony többször is próbáltak ugye eltenni láb alól. Valahogy mindig megúszta. Aztán végül mégis meghalt fiatal korában, 37 évesen. Rákbetegségben. One love.

Ugye hétvégén ugye Budapesten jártam. Hiszen várt az én hercegnőm, finom kérem szépen fasírtos zsemlével. Gyerekek, a fasírtos zsemle egyszerűen fantasztikus a csajnak. Persze volt emellett még azért más is. De a fasírt, a gyerekek, ha meg tudna szólalni, szerintem egész nap csak beszélne. Hey! Egy igazi legenda, kérem szépen, amikor a Szigetéről ő volt a Bob Marley és a felvétel, a One Love. Először a felvétel, hogy 77-ben jelent meg, aztán pedig ez a felvétel, ez a lemez pontosabban a 84-ben került, kérem szépen, egy lenyomatra. Jó volt neki egy saját, és tudja, kérem szépen, Kingston városában. Úgy látszik, ez a mai este, kérem szépen, a Limited Edition kiadások éjszakája a Bitangy Rádióban. Hiszen az egyszer korongan ismételten egy Special Limited Edition várakozik arra, hogy elindítsam. One Love. One Love. Bob Marley and the Wailers. Ugye Wailersből indult, kérem szépen, többek között ugye Peter Tosh karrierje is, aki szintén próbáltak megölni, hát őt sikerült sajnos.

0: Bitangyo.radio.com. Benne kérem szépen ismételten egy special edition.
1: Amanda, ungeni uvana ilyem a vén.
0: A vér nem válik vízzé, tartja a mondás. Black Blood. Amanda. És az Amanda.

1974-ben járunk ugye ehhez a Black Blood formáció és az Amanda Bitang Rádióban. Ők bizony-bizony nem voltak egy slágeres előadók, hiszen rontották a slágereket szépen évről évre. Bitang Rádió, Dát

Hello, Bíborka, szép estét a neked is. Ez a Bittang Rádió, benne kérem szépen. Mese, mese, meskete szájba mindenki fülébe. Hi-ho! Hi-ho!

1908, az szépen Bruce and the Bongo 2 és a Bütangi Rádióban, és a Hi-Ho, Hi-Ho, a jól ismert kérem szépen, héttörpe indulója a Bütangi Rádióban. Hát uraim, a bányában dolgozunk. Elő a lámpásokat, takasztjuk fel, ahol éppen illik. Ki előre, ki hátra. Hát Bennikém, nem árszéként messze az igazságtól, hiszen hétfőn ugye már játszottam pörmistől a Kívánj igaz ünnepet. Egyébként Londonban már valóban a szupermarkettek polcén ragyadoznak már a karácsonyi Mikulásoktól. Bruce and the Bongo, kérem szépen a Bütangi Rádióban, és a Hi-Ho, Hi-Ho. Most érkezik egy nagy kedvencem, gyerekek, 1980. Debbie Harry és a Blondie, Atomic.

0: Na, köszönhetett, bitangyoradio.com, 1989 éppen Debbie Harry és a felvétel, kérem szépen a Blondie-tól, 1980 is adott az Atomic. No, 1989, ez nagy lépés, kérem szépen mindjárt, így a műsor közben, hiszen érkezzék, Atya úr, Isten, kiszólított.
1: Igen is, feleséges úr.
0: Hölgyes Uraim, ez a Bitangyó Rádió.
1: Igen is, feleséges úr.
0: Igaz, édesem?
1: Igen is, feleséges úr.

0: Jaj, kisegér.
1: Mi volt a kérdés?
0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy áll öröti borotán.
0: Bad Boys Blue.

0: Hallottál volna hétfőn, mikor a Magyar Sláger Múzeum ment. Na, köszönöm szépen, bitangyaradio.com, tehát The Bad Boys Blue. Most pedig érkezik egy személyes kedvencem, kérem szépen, a fantasztikus zenei korszakból. Na figyelj, DJ Frick! Bitangyaradio.com.
1: Egy örül, egy boldottán, egy örökké boldottán.
0: Szerintem brutál jó. Don't let me down.

0: Jaj, gyerek, nekem valami hiányérzetem volt olyan a folyamán, és rájöttem, hogy mi is a hiba.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól vigyázz. Maybe I'm giving just a
0: big sound. Igaz, édesem, tudod?
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: Don't let me down!

Na, köszönöm, bizongyoradio.com, ugye benne tehát a bolt, mondjuk fantasztikus felvétel és a Don't Let Me Down. Hát kedves Benni barátom, hogy az előbb hiányított a karácsonyi dalokat, hát kérlek szépen, akkor most tegyünk eleget ennek a kívánságnak. Azért is, hiszen ez a felvétel, hogy elsősorban az én kedvesem egyik kedvenc muzsikája. És ha már karácsony, akkor legyen karácsony, ha már tél, akkor legyen tél. Bár még szerintem a télre várni kell.

Night Vision. Walking in the Air, kérem szépen. Egy animációs rajzfilm, ez a Snowman.

aki rendelkezik, mindig is ugye már egy darab Nightwish Maxival. Köszönhető persze az Orkának. Akár csak a Beast in Black lemezem, amit tőle kaptam

Walking the Air a Bitangyó Rádióban. Megkezdtük tehát a karácsony dalok lejátszását, kérem szépen már a Bitangyó Rádióban. Hivatalosan is megnyitom, kérem szépen ezt a sort, ezt a mappát. Walking in the Air, Snowman.

Egyesült Királyság, kérem szépen. Jön már a Black 85-es megaslágere, a Wonderful Life. Csodálatos élet a Bizony Rádióban.

Hello, Roni! No, kérdésem, egyet mondok, de bizony kettő lesz belőle. Ez a Bitangyő Rádió, és bizony-bizony egy szimpla kis szerelmes dal szóljon néked. Oh, you left me sad and lonely. Bye, Chili! Walked out in the night. Simply a love song. I know

Hát igen, babám. Szép jövőképünk, igen. Én most tettem érte, megettem 4 darab csokis fánkot.

DJ Fik, ezt nem lehet nem imádni. Maxi Sensation a Bitangi Rádióban minden szerdán 18 órától 20 óráig. 1982 Chile és a Simply a Love Song.

egy igazi meglagig a slágerkrém szépen a 82-es, egy Chili sláger, a Simply a Love Song, egy szép kis szerelmes dal. Na, Benikém! 1990 következő évszáma.

0: Ugye már szinte köztudott mindenki számára, hogy én Pécsen tevékenykedtem, ugye? Diszkos korszakomban. És bizony, sokat dolgoztam, kérem szépen Pécset az ifjúsági házban. Hétvégenként volt ugye a Diák Diszkó, aztán pedig ugye minden nyáron, ugye csütörtökön is volt, kérem szépen nyári Diák Diszkó. Ahol bizony sokat pörögtem ezt a felvételt, ugye ez volt a The Clash felvétel és a Should I Stay or Should I Go. És persze volt még egy felvétel, amit szintén sokat kellett pörgetni Pécset az ifjúsági házban. Meg voltak érte őrülve. Bitangyradio.com.
1: Yeah!

0: What's the time?
1: It's time to get ill.
0: What's the time?
1: It's time to get ill.
0: So what's the time?
1: It's time to get ill.
0: Now what's the time?
2: Na, köszönöm, hogy ezzel, tehát a Beastie Boys feltétlenül kell szépen, és bizony, hogy a muzsikát szintén sokat pörögte annak idején a Pécset, az ifjúsági házban, a Diák diszkokban. Egészen más vérvonal. De imádtuk a csajt, kérem szépen. Az én koromban minden fiatal szerelmes volt ebben a csodás hölgyben. Itt úgy hívnak, hogy Caroline Müller vagy, és alias CC Catch. Egy Dieter Bohlen szerzemény. Garantált siker a listákon. Heaven and Hell. Mennyország és pokol. Kinek ez, kinek az?

a DJ Freak. Igen, valóban jól néz ki. A legjobb a korszakából talán.

0: Heaven and Hell, Mennyország és Pokol, ez a Bitangyó Rádió. 1985, kérem szépen, egy Dieter Bohlen szerzemény. Hozzá egy hölgy Hollandiából, Caroline Müller, vagyis egy CC Catch. Érkezik még egy felvétel, bizony ebből a fantasztikus ifjúsági házas korszakomból. Érkezik egy lemez, amelynek bizony-bizony ismételten köze van a Zorkahoz egyébként. Az ő kezemunka is benne van ebben a lemezben. És persze több más emberkéjé is, még egészen pontosan a lemez elkerült, hogy én hozzám. Heaven and Hell. For heaven and hell. Mennyország és pokol. For heaven and hell. Na, kérem szépen, bitangyorádió.com, ugye, és lassan persze ráfordulunk a finish részén, érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mania. Szóval még egy siker a banda, kérem szépen, emel ifjúsági áldás korszakomból.
1: Hallom, szóval...
0: Kovács Ákos.
1: Jó, most ugyanezt hangosan, jó? Játsszunk még! Ez már jó.
0: Hauber Zsolt, Menzel Gábor és Kovács Ákos. Vagyis abban az a banzáj.
1: Az minden!

0: De ami bizony tény és tény, hogy bizony, a Depeche Mode-on keresztül kapaszkodtak, ugye fők fel, ők is igazából. Nőzenükön nőttek fel, Kovács Ákosék és a csapata, a Bonanza Banzai. Kihalt minden, zene se szól, nincs Beethoven, nincs rock'n'roll.
1: Mert kihalt minden, zene se szól, nincs Beethoven, nincs rock'n'roll.
0: Hello János! Hát Benniké, megjött a mestered.

kedves! Nincs Beethoven! Nagyon szépen, bitangyoradio.com. Egy a rádió határok nélkül, benne a fafejő Pinocchio. És persze benne egy levetem, amiben szintén valamiért benne van, kérem szépen, kedvesem keze. Bonanza Banzai. Kihalt minden.

rock and roll. Kovács Ákos, köszönöm szépen, Hauber Zsolt és Menzel Gábor, ez a magyar depes múzai is a Bonanza Banzáj. Úgyhogy mondottam, hogy ráfordulunk a finish részén érkezik 20-szorától Pete és a Eurodance Mania Joy Peters. Hát Bennikém, egy télidéző felvétel a Bütöngi Rádióban. Winter in my heart. Tél a szívemben. Jót elmentél. Még a nap sem süt. Mondhatná ezt éppenséggel valaki, aki nem idegen. Bütöngi Rádió. Tehát

0: Hölgyeim és uraim! Én köszönöm szépen mindenki megtisztelés, egyben kitöltött a figyelmet, a 2 órában. Ez volt mára. Maxi Sensation, amely persze minden szerdán 18 órától ugye műsorra kerül itt a Bizony Rádióban. Érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mania. Én pedig ugye lassan, és persze farkövet felvágtatom.
1: Véget ért ma este.

Úgy meg annyi diszkó záró muzsikát halljátok, hogy a mostani néhány akordját. Persze egyben ugye Tökszár barátom a szombati adásának záró muzsikája is, ugye ez a felvétel. Bonanza banzáj. És a valami véget ért. Ma este ez a buli.

0: bitangyoradio.com.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól
2: kivigyázz.
3: Ciao.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól kivigyázz.

ez a buli. Köszönjük, hogy ennyien itt voltatok. Köszönjük a szeretetet. Mi mindig itt leszünk vele.

0: és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Pétert halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten. Itt el. Bitangó Rádió.com

Nos, hát hölgyek, urak, szép jó estét kívánok mindenkinek, ti még mindig a Bitangió rádiót hallgatjátok. Melyben útjára indul az ilyenkor jól megszokott Eurodance mánia. És természetesen a 80-es, 90-es évek és napjaink legjobb Eurodance felvételei. Bízom benne, hogy ismételten hoztam egy olyan válogatást, melyben mindenki megtalálja a magához illő muzsikát. De mielőtt igazán belemelegednénk a Eurodance muzsikák leforgatásába, engedjétek meg, hogy az előző két óra házigazdájának köszönetet mondva jó pihenést kívánjak Pinocchio-nak, méghozzá Master Boy Children of the Night című felvételével. Kedves Pinocchio, amennyiben tehetet tarts velünk továbbra is, és hallgass a Bitangió rádiót és benne természetesen a Eurodance mániát. A mikrofonnál Pitet halljátok egészen 22 óráig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Ők pedig már La Cream és You című felvétele. És hogy ígértem, jön Masterboy és a Children of the Night.

0: Nos, hát hölgyek, urak, robogunk is tovább, a folytatásban érkezik majd Blue System és a Leila, aztán itt lesz felünk többek között a Max és a Getaway. Ez pedig, mint mondtam, a szerdánként jelentkező Eurodance Mania, itt a Vitangio Rádióban. A 80-es, 90-es évek legjobb Eurodance felvételeivel.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este. Pitten.
2: Vitangio Rádió.com

Nos, hát hölgyek, urak, hamarosan a folytatásban érkezik is, méghozzá nem is akármilyen zenei válogatás következik. Itt a Vitangi a rádióban. Jó, majd elsőként Imperio felvétele, aztán jön Paradiso és a Bailando. Tu Fabiola remixében jön a felvétel, aztán itt lesz velünk Alexia és az Ulalala. Aztán jön még Ultra Ritmo és a Revolution. Itt lesz velünk többek között Venga Voice és az Uncle John for Jamaica. Aztán jön az Y2K és a Think About The Way. Ezt jól összehozták, még majdnem rímelt is. Ezekkel a felvételekkel megyünk tovább. Tarts velünk, érez jól magad egészen. A műsor zárásig, amely 10 óra utánra tehető. Jobbnál jobb felvételek. 2 órán keresztül itt a Vitangon velem. A mikrofonnál természetesen, mint minden szerdán, Pétert hallod.

0: Eurodance Mania. Minden szerdán este Pitten.
1: Pitankyoradio.com.
2: Így van, hölgyek, urak, minden szerdán este 20-tól 22 óráig itt a Pitankyo Rádióban. A folytatásban érkezik hozzánk többek között Aqua és a Calling You című felvétel, aztán itt lesz Enli és a Voices című felvétel, jön DJ Bobo és a Hard to Say I'm Sorry, aztán itt lesz DJ Bonnie és a Bang Bang, jön még Labus és az Édes Álmok, azaz a Sweet Dreams, és még sokan mások, tartsatok velünk továbbra is, ez itt még mindig a Pitankyo Rádió, és benne természetesen a szerdánként jelentkező Eurodance Mania.

Nos, hát hölgyek, urak! Kedves hallgatók és tisztelt kemény mag! Ismételten következik egy összeállítás. Melynek részvevői többek között jön Orlando és az Easy Lover, aztán jön Robin Cook és a Jabba Jabba, méghozzá egy rádió mixben. Aztán érkezik majd a Love Tonight című felvétel. És végül, de nem utolsó sorban jön majd Eurotic és a Baby Please Me, ez pedig még mindig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania itt a Bitangyó Rádióban, a mikrofonnál pedig este 10-ig. Beatet halljátok. Tartsatok velünk továbbra is.

0: www.pitankyoradio.com.
1: És hát mivel említettem a kemény magot, itt gyorsan tennék egy felsorolást, kik is találhatók a chatfalon velem együtt. Természetesen itt van Pinocchio kolléga és Roni kolléga is. Mindezek mellett Csámpás Rozi, Dugyi Dilli és Liza, Szerint Salamander, Travis, és természetesen végül, de nem utolsó sorban itt van velem Zorka. Jó szórakozást kívánok mindannyiótoknak! Tartsunk ki egészen a végéig! Visszhangjoradio.com. Ez a mi webes elérhetőségünk. Sok érdekesség mellett itt találjátok meg interaktív chatfalunkat. Ez pedig már, ahogy ígértem, Easy Lover című felvétele méghozzá az Orlando zenekarnak.

0: Eurodance Mania. Minden szerdán este Pitten.
1: Pitankyoradio.com.
2: Nos, hát hölgyek, urak, elérkeztünk a mai műsor utolsó etapjához. Melynek részvevői elsőként érkezik majd Garden Eden és a Lemon Rave. Jön Garcia és a Vamanos című felvétele. Itt lesz Super Trip és a Deutsche Vita. Jön még majd Modern Talking és a China in Your Eyes. És végül, de nem utolsó sorban, sereghajtóként majd érkezik Mr. President és a Give Me Little Love. Nos, hát hölgyek, urak, én ezekben a felvételekben nem nagyon szeretnék belekotyogni, így hát megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet. A kemény magnak, hogy a műsor végéig kitartott velem. Kívánok mindenkinek további szép estét. Velem jövő héten ugyanebben az időpontban találkozhattok majd itt a Pitangyó Rádió.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Ami mások csak beszélnek, beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: fans of modern talking. Jó rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.
3: Pienso que un sueño para sido.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!